Iya nek jani pah-pah Kang Babu. Dadwo pikenoh nyane maku jati nintu jeneng.